kap fel engem, felragyog tüzes égi jeled. Égre nyíló vadászmezőkről, hely vitéz, gyere tarts velem!

célnak az élet végtelenségéből. A cél a jelen, s a jelenen át minden, ami elérhető.